0: kézzel kell dolgozni.
1: Thank you. Available on refusal. Thank 46A available on refusal 1351.